Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Egyetlen hosszú köves út. Sok ezer kép. Egyetlen ember, ki az élet völgyében milliónyit lép. A sors

szép is lenne, de hinni nehéz, miben is kellene. Valahol valakik tudják már a választ, talán mindenre. Nem is tudom, nehéz most nagyon. A gondolatok csak kavarognak a fejemben. Mit vessek most papírra, mi jó vagy mi helytelen? Nem könnyű ilyen helyzetben. Jó lenne most inkább a világot óriásként látni. Csak futni előre, hogy utamon senki meg ne állít. Jó lenne, ha mesék élnének, s jól végződne a világban minden emberi történet. Mindössze ennyi. Én még hiszek a meséknek.

furák ezek a hétkezdések, hogy nincs hétfő, és mégis, mintha ilyen hangulat uralkodik az emberre, már akin tisztelet a kivételnek, vagy a szerencsésnek mondhatnám, hiszen nem hétfő van kedd, de akkor is a legtöbben most kezdjük a munkát ezen a héten. Úgyhogy ma sem kívánhatok más, mint a szokásosat. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, hétkezdésük elviselhető. Jó ez így? Passzol ide? Meg lehet. Röviden, jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Marshmallow és Leave Before You Love Me, 8 perccel járunk, 6 óra után, kedd van, május 26-a, utolsó hetébe lépett a tavasz utolsó hónapja. Kalendárium szempontból még tavasz van, bár azért, ha az időjárást néztük, azért már úgy kaptuk a nyárnak különféle demo verzióit, ilyen bemutató, promós, nem videók, mert valóság végül is, de még nem az igazi nyár, csak olyan, hogy hát kb. Ilyennek képzeljük el, bár ahogy olvastam, a meteorológusok a hosszú távú prognózisokban olyan forró nyarat jósolnak, mint még soha. Mondjuk ilyet már hallottunk az elmúlt években, nem jött be, de attól még lehet, hogy tényleg akár meleg rekordok fognak megdőlni. Május utolsó hete, ráadásul, ha minden igaz, akkor ezen a hétvégén egy ilyen háromnapos családi fesztivál lesz itt, vagy Szejkén. Ugye elmaradt a majális, az egy kétnapos dolog, még hozzátesszük a gyereknapot, így háromnapos happeningre számíthatunk, és ha minden igaz, akkor az idő kedvezni fog. Jön nagy mértékben. De ezt még le kell csekkolni. Hát érdekel végül is minket is, hogy milyen lesz az idő. Én ahogy láttam, még olyan napokban nézegettem, hogy na jó, milyen lesz. Azt hiszem, hogy túl sok panaszra nem lehet okunk, de azért nem árt lecsekkolni a legfrissebb prognózist. Amúgy Filip nevű hallgató, vagy Fülöp, ha úgy tetszik, nevű hallgatóinkat köszöntjük a mai napon. A görög Filipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata a Fülöp, vagy már a manapság divatos a Filip, vagy Phil, ha úgy tetszik az angol szászoknál, úgyhogy két Phil jön most, Philip Bailey és Phil Collins, Easy Lover, 10 perccel 6 óra után. Jó reggelt!

Jason Mraz és Geek in the Pink. 6 óra múlt, 18 perccel megy tovább a kedd, a Wecker még az első órájában jár. A kinti hőértékekkel nincsenek különösebb gondok, bár szerintem nem is olyan nagyon különlegesek. Szerintem abszolút megszokottak az év eme szakaszához viszonyítva. Székelyudvarhelyen 11 Celsius fokkal indul a nap, Csíkszeredában és Gyergyőfaluban 7-7 Celsius fokot hoz a mai reggel, Marosévízen 8-at, a Bucsintetőn pedig 9 Celsius fokot. Amúgy az országos legalacsonyabb érték is valami 6 Celsius fok körül mozog. Most tudom, valahol Buzó környékén, de valami hegyvidéki település, úgyhogy az nem igazán mérvadó. Tehát panaszra okunk nem lehet. És ha minden igaz, akkor szépen búcsúzik a május. Majd megnézzük pontosan, hogy mennyire szépen, mit mond a prognózis a következő néhány napra. Addig is jön valami hófehér, de az legyen egy Jaguar, nem más. Ez a United. Jó reggelt!

is egy már több mint 10 éves dal. 2015-ben jött Mark Ronson és Bruno Mars, Uptown Funk. 6 óra 28 perc van. Az időjárásra a hét első felében nem nagyon lehet okunk panaszra, mondjuk ebből már csak úgy két nap maradt hátra, ugye a mai és a holnapi nap, amikor is zavartalan napsütésre 26-27 Celsius fokra számíthatunk. Csütörtökön bezavarhat némi eső, és a maximum is egy picit úgy visszaesik néhány Celsius fokot, 21-22 Celsius fokra, de leszámítva az esetleges hétfői némi csapadékot, azért remélhetőleg a szép idő kitart a hétvégéig, a jelenlegi prognózis szerint szombatig biztosan. Ha minden igaz, vasárnap romlik el egy picit az idő, nem lesz hűvös, tehát 23-25 fok akkor is meg lesz, de kijöhetnek esőfelhők, lehet egy kicsi vihar, akár jégeső is, májusban mondjuk nincs mit csodálkozni ezen. Mondjuk ez még azért változhat, tehát ez az esőfelhők érkezése vasárnapra, prognosztizált érkezése csúszhat még ide-oda egy-egy napot, ez még változhat. Na, de reménykedjük, hogy szép idő lesz. Elég sok szabadtéri rendezvény van, meg ugye hát egy gyereknaphoz is közelítünk, úgyhogy ilyenkor nem árt, hogyha tényleg ki lehet mozdulni a házból, és nem kell bundát felvenni ahhoz, hogy kimenjünk. Reméljük úgy lesz, ahogy a prognózisban jelen pillanatban szerepel. Fél hét van, kedd, május 26-a, május utolsó kedje egyébként. Járjunk egyet! Walk with me! Felix Jén és S-House. Jó reggelt!

Unique és Angyal, 6 óra 36 perc van, kedd május 26-a, tehát hallhattuk. Minden rendben az időjárással, maximum a hét közepén zavar be egy kis eső, és majd vasárnaptól arra fele, hát a vasárnap az már május utolsó hónapja. Fura, a tavasz lassacskán a hátunk mögé tesszük, és jönnek a várva várt nyári hónapok. Remélem azért nem olyan lesz. Volt már olyan május, hogy olvadtunk el, aztán júniusban, sőt, még július első felében is annyira rossz volt idő, hogy tacsra vágtat teljes egészében az évi strandszezont. Hát, reméljük idén nem így lesz. Bizakodjunk! Small Teens, I Believe in Love!

Back then, right now, Tyler Hubbard énekelt, 6 óra 44 perc van, és nézem, kik születtek ezen a mai napon. Hát van itt egy név, jó, elsőre így, az a név, ahogy ő született. Czermanik János József, ez így nem mond semmit. Igaz, a magyar dok. Now, Tyler Hubbard énekelt, 6 óra 44 perc van, és nézem, kik születtek ezen a mai napon. Hát van itt egy név, jó, elsőre így, az a név, ahogy ő született. Czermanik János József, ez így nem mond semmit. Igaz, a magyar dokumentumokba Czermanik Jánosként került be, de hát mi Kádár János névvel ismertük. Ő Fiumében született még 1912-ben, és ha tetszik, hanem el kell ismerni, hogy a modernkori magyar történelem egyik legjelentősebb alakjáról van szó. Amúgy a Kádár nevet 1943-ban kapta a kommunista mozgalomban. Az 1945 utáni szovjet típusú rendszer 1957 és 89 közötti időszakának, az úgynevezett Kádár korszaknak 1988-ig de facto vezetője. Egyes vélemények szerint diktátor, azonban sokak szerint szerepe, életmódja és politikai pályája számos tekintetben nem meríti ki eme kifejezést tartalmát, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy ő volt a magyarok Ceausescuja, nem lehet összehasonlítani. Amit tudni kell róla, hogy Magyarország vezetőjeként politikáját a szocialista elvekhez való hűség, ám kérhetetlen reálpolitika jellemezte, évtizedeken át keresztül sikeresen, sőt, rendkívül sikeresen manőverezett a szovjet vezetés, a magyarországi érdekek és sajátosságok, valamint a nyugati világ által támasztott elvárások között. Nevéhez, na ez a bűn, ez a legnagyobb bűne, azt hiszem, nevéhez fűződik az 1956-os forradalmat követő kemény megtorlás, majd a megtorlás utáni konszolidáció, az átmenet az úgynevezett puha diktatúrába. Személye és politikája a gulyás kommunizmus, más néven kádárizmus éles viták

tárgya mind a laikusok között, mind a történettudományban. Mindenesetre Kádár János értelmezésében azok, akik nem vagy alig konfrontálódtak a hatalommal, nyugodtan élhették mindennapjaikat, akár egy tányér gulyásleves, mint a jellegzetes magyar étel felett. Tehát a gulyás kommunizmus arra reflektál, hogy az országot, az akkori, a kádárista Magyarországot általános jólét és váltakozó mértékű, de folyamatos társadalmi-gazdasági fejlődés jellemezte, és azért nem véletlenül mondják, hogy ez hát ez nem igazi kommunizmus, szocializmus volt. Akkoriban azért a magánvállalkozás, a maszekek tevékenysége, bármilyen furán is hangzik, meg volt engedve, tehát kisiparosok, maszekok, ez a szót én akkor tanultam meg, hogy mi az, hogy maszek. Hát, magánvállalkozó. 80-as években Magyarországon ilyesmi működhetett, ami mi nálunk elképzelhetetlen volt. Szóval, igen, körülményekhez képest azért nem feledjük el, hogy a Szovjetuniónak a hatalma az kiterjedt egészen Berlinig, de nem volt könnyű manőverezni ügyesen abban a szélviharban, ha úgy tetszik. Szóval lehet mondani Kádárról jót is, rosszat is. Ez volt. És volt. I don't drink coffee, don't take tea, my dear. You know

A néhai svájci lemezlovas Robert Miles dala. Lám-lám, Robert Miles már nincs velünk, és időnként dalai újra életre kelnek, ahogy történt ez Tin Liker feldolgozásával. 5 perc választ el 7 órától, zárjuk a Wecker első óráját, 7-kor jöhetnek a hírek. Ennek az órának az utolsó dala, lelki dal mondhatni, Soul of My Soul, Michael Bolton. Jó reggelt!

Medvét lőttek le Farcádban, aszfaltozzák a Kossuth utcai járdát. Megkezdődött a futszál döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Megkezdődött a bölcsődei és óvodai iratkozás első szakasza, amely június 18-án zárul. A beiratkozáskor három opciót, azaz

0: 3 óvodát vagy bölcsődét kell megjelölni, és a szabad helyek függvényében veszik fel a gyermeket egyik intézménybe. Június 18-án teszik közzé az eredményeket és a megmaradt szabad helyeket, majd június 22-e és július 9-e között zajlik a beiratkozás második szakasza. Le kellett lőni egy medvét Farcádban, miután az állat többször megjelent a település utcáin. A hímmedve a Sükőpatak medrében élt, folyamatosan a település közelében volt, 5 nap alatt 7-szer jelent meg Farcádban, méhkaptárokat tört össze, bejárt a házak közé is. Vasárnap este a méhészetnél jelent meg, amikor a helyszínre érkezett a törvény által előírt vadászokból, csendőrökből, egy állatorvosból, a katasztrófavédelem és a község vezetőségének munkatársaiból álló bizottság. A medve kilövése mellett döntöttek, az állatot a vadászok lelőtték. A Hargita megyei csendőrséghez május 22-e és 25-e között 26 lakossági bejelentés érkezett, lakott területek közelében megjelent medvékről. Ma reggel megkezdődik az aszfaltozás a Kossuth Lajos utca járdáin. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint ma a páratlan oldalon lévő felület burkolásával kezdődik a munka. A gépjárműforgalom számára az aszfaltozás nem fog korlátozással járni, a parkolóban időszakosan néhány hetet el fognak foglalni a munkagépek. Szintén ma kezdődik a Házrezső Múzeum melletti körforgalom felújítása, ezen a héten a felületet előkészítik aszfaltozásra, jövő héten terítik le az aszfalt szőnyeget. Reggel 7 és délután 17:30 között a forgalom irányítva lesz. Folytatódott a megyei labdarúgó bajnokság. A felsőházi rájátszás 4. fordulójának eredményei Szentegyházi Vasas, Csíkszent Simon 1-4 és Agyagfalvi Lendület Székelyudvarhelyi Olimpiákhoz 1-5. Az alsóház eredményei Maroshévízi Promoresul SK Borszéki Bükk 2-0, Csíkszent Márton Székelyudvarhelyi Rosszil 2-0, Zetalaki Fenyő Székelykeresztúri Egyesülés 3-2, a Valánbányai Bányász csapata szabadnapos volt. Megkezdődött a teremlabdarúgó bajnokság döntője. A címvédő Galaci United 2-szer is legyőzte a sepsiszentgyörgyi Sepsisziket. Az első meccsen a rendes játékidőben 3-3 volt az eredmény, hosszabbításban 4-3-ra győzött Galac. A második meccset 2-0-ra nyerték a galaciak, akik egy győzelemre vannak a címvédéstől. A párharc jövő hétfőn, június 1-én folytatódik a Szentgyörgyi Sepsi arénában. A meteorológusok szerint ma is nyárias időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárás várható, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

Davenport és Move. Vagy mozgás. Bár mondják az angolok arra is, hogy félre. Move! 7 perccel járunk, 7 óra után is érvénybe lépett az, amire egyébként már tegnap felhívta a figyelmet a polgármesteri hivatal. Ugyanis a kivitelező cég a mai napon a Házrezső Múzeum melletti körforgalom felújításába vágott bele. Ezen a héten a felületet előkészítik az aszfaltozásra, jövő héten pedig az aszfalt szőnyeget is leterítik. Ez pedig azt jelenti, hogy a munkálatok kézi forgalom irányítás mellett zajlik, reggel 7 és délután 17:30 között. 7 óra után járunk, úgyhogy elvileg akkor már bele is vágtak ebbe a kézi forgalom irányításba is. Úgy legyen, essünk túl ezen is. És igen, kék-ég ragyogó napsütés, fura, picit korábban kellett ma kelnem, és olyan fura volt, hogy már 5 órakor világosodik. Hát gondoljunk bele, hogy 7 óra után 8 perccel járunk télen, ilyenkor még sötétség van. Örüljünk, hogy most nincs így. De attól még korán reggel van, szóval napfény ide vagy oda, akkor a reggeli ébredés van, akinek gondot okoz. Ha igen, legyen könnyű dolga. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gép kezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
5: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves pónilovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
6: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sorbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
7: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők, minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
8: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744

0: 0657-21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.

Imagine Dragons Believer, 7 óra 20 perc a pontos idő. Na, úgy 10 percen belül lapszemlével jelentkezünk. Addig egy másik info, szintén a polgármester hivatal oldaláról, amennyiben igaz ez, amit korábban posztoltak, mert hogy ezt azt mondták, hogy majd lesz. Gondolom, hogy lett is belőle valami, illetve hát folytatódik nem csak a mai napon, több napon át. Ha minden igaz, akkor tegnap megkezdték a Kossuth Lajos utca járdáinak az aszfaltozását. Ha valaki

Már megint, akkor azt kell mondani, hogy igen, mert a korábbit feltörték. És tegnap a páratlan oldalon, vagyis a postahivatal felüli oldalon kezdték a felület burkolását, ami várhatóan több napig tart el. Nyilván nem csak az egyik felét, a másikat is megcsinálják majd. Ami fontos, az autós forgalom számára ez a munkálat nem jár korlátozással, bár a parkolókban időszakosan néhány helyet azért elfoglalnak a munkagépek. Köszönjük a türelmet, olvasható a Városháza Facebook oldalán. Köszönjük a türelmet? De honnan tudják, hogy odaadtuk? Szóval nem biztos, hogy odaadtuk. Még köszönik meg? Hát, ha nem akarjuk odaadni. Hát, ha már elegünk lett belőle. Semmi türelem. Nem. Kész. Mit köszöntök? Szívesen.

Full proof, fél perccel, fél nyolc előtt. Lapszemlével folytatjuk a Hargita Népe mai lapszámából. Három cikket emelünk ki, természetesen, hogy a címlap sztori az idei csíksomlyai búcsúhoz kötődik. Nyissuk ki a szívünket az ég felé, címmel írnak arról, és idézem, a pünkösdi búcsú arra hív mindannyiunkat, hogy nyissuk ki a szívünket az ég felé, hogy erőt és reményt merítsünk odafentről, hogy összekapaszkodjunk, hogy újra megtaláljuk egymás kezét, hangsúlyozta prédikációjában Székely János szombathelyi megyés püspök a csíksomlyai búcson. A fogadalmi zarándoklaton becslések szerint 330 ezeren vettek részt. Felavatták a Rákóczi várat, ünnepélyes keretek között világi és egyházi elöljárok több száz érdeklődő jelenlétében átadták Gyimesbükkben az újjáépített Rákóczi várat. Az avata ünnepség a várépítésének 400. évfordulójára időzítették. Oltyán Péter polgármester szerint hosszú évek szívós munkájának eredményeként valósulhatott meg a vár felújítása, és az identitás őrzés mellett a turizmus fellendítésében is szerepet fog játszani. Dán Tanász ki is verte a hisztit emiatt.

neki ez sem tetszik, de hát neki ez a foglalkozása, hogy ne tetszedjen semmi olyasmi, ami esetleg kötődik a múltunkhoz. Írnak a City Appról, ami ugye Székelyudvarhelyhez kötődik, de hát erről mi is beszámoltunk. Csanádi Györgyre emlékeztek, ez is volt már a hírekben. Ami azonban sokakat érdekel, hogy kezdődik a napközis beiratkozás. Ezen a héten, május 25 és 29 között lehet leadni a kérelmeket az óvodák napközik meghirdetett helyeire. A szülők által kitöltendő formanyomtatvány megtalálható a Hargita megyei tanfelügyelőség honlapján is. Leadása történhet postai úton, e-mailben vagy személyesen a kiválasztott oktatási intézményben. Viszont a hitelesítés érdekében szükséges személyesen is megjelenni az oktatási intézményben, bemutatni az eredeti iratokat és aláírással megerősíteni a kérelmet. Jó tudni, hát főleg azoknak, akiknek a gyerekük óvodába napközibe készül. 2 perccel járunk 7:30 után, hadd menjen, énekel a 4th Street. Jó reggelt!

Sam Fender 17 Going Under, 7 óra 40 perc van. Kék-ég, ragyogó napsütés, szép időben lesz részünk ma is és holnap is. Az eső esetleg holnap után zavarhat be, de ezt a hőmérsékletben nem nagyon fogjuk megérezni. Jó, közben vissza itt a... hát még nem jött vissza teljesen a hangom, de útban van errefele. Szóval egy dalt szeretnék felkonferálni, és nem véletlenül szól épp a mai napon, mert hogyha élne, akkor a mai napon 64. születésnapját ünnepelhetné Black, igazi nevén Colin Wirknaub. 64 az nem olyan sok, tényleg élhetne, de hát már rég elvesztettük, 10 éve konkrétan. Az énekes 9 albumot jelentetett meg Black művésznév alatt, Colin Wirknaubén pedig 6-ot, mégis egy slágeres előadóként tartják számon, hiszen 1986-os Wonderful Life című slágerét egyetlen más dallal sem tudta, nemhogy megismételni, megközelíteni sem. Utolsó lemeze 2015-ben jelent meg, nem sokkal később, 2016. januárjában autóbalesetet szenvedett Írországban, Cork repülőtere közelében. A súlyos fejsérülései miatt mesterséges komában tartották, de megmenteni már nem tudták. 2 héttel a balesete után elhunyt. De hagyott nekünk több dalt, de ebből egy igazi nagy slágert. Wonderful Life, gyönyörű élet. Biztosan ismerősen cseng. Hogyha nem is tudtuk kötni dalcímhez vagy előadóhoz, de az, hogy ezt már hallottuk valahol, nem is ritkán, ez bizony.

0: like music. Star reklám.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön.

0: Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755-066-021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból, és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba!
2: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilva pálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak 2 gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
5: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Medvét lőttek le Farcádban, aszfaltozzák a Kossuth utcai járdát. Megkezdődött a futszál döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Megkezdődött a bölcsődei és óvodai iratkozás első szakasza, amely június 18-án zárul. A beiratkozáskor három opciót, azaz három óvodát vagy bölcsődét kell megjelölni, és a szabad helyek függvényében veszik fel a gyermeket egyik intézménybe. Június 18-án teszik közzé az eredményeket és a megmaradt szabad helyeket, majd június 22-e és július 9-e között zajlik a beiratkozás második szakasza. Le kellett lőni egy medvét Farcádban, miután az állat többször megjelent a település utcáin. A hímőmedve a Süpőpatak medrében élt, folyamatosan a település közelében volt, 5 nap alatt 7-szer jelent meg Farcádban, méhkaptárokat tört össze, bejárt a házak közé is. Vasárnap este a méhészetnél jelent meg, amikor a helyszínre érkezett a törvény által előírt vadászokból, csendőrökből, egy állatorvosból, a katasztrófa védelem és a község vezetőségének munkatársaiból álló bizottság. A medve kilövése mellett döntöttek, az állatot a vadászok lelőtték.

0: A Harkita megyei csendőrséghez május 22-e és 25-e között 26 lakossági bejelentés érkezett lakott területek közelében megjelent medvékről. Ma reggel megkezdődik az aszfaltozás a Kossuth Lajos utca járdáin. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint ma a páratlan oldalon lévő felület burkolásával kezdődik a munka. A gépjárműforgalom számára az aszfaltozás nem fog korlátozással járni, a parkolóban időszakosan néhány hetet el fognak foglalni a munkagépek. Szintén ma kezdődik a Házrezső Múzeum melletti körforgalom felújítása, ezen a héten a felületet előkészítik aszfaltozásra, jövő héten terítik le az aszfalt szőnyeget. Reggel 7 és délután 17:30 között a forgalom irányítva lesz. Folytatódott a megyei labdarúgó bajnokság. A felsőházi rájátszás negyedik fordulójának eredményei Szentegyházi Vasas, Csíkszent Simon 1-4 és Agyagfalvi Lendület, Székelyudvarhelyi Olimpiákosz 1-5. Az alsóház eredményei Maroshévízi Promoresul SK, Borszéki Bükk 2-0, Csíkszent Márton, Székelyudvarhelyi Rosszil 2-0, Zetalaki Fenyő, Székelykeresztúri Egyesülés 3-2, Avalánbányai Bányász csapata szabadnapos volt. Megkezdődött a teremlabdarúgó bajnokság döntője. A címvédő Galaci United kétszer is legyőzte a Sepsiszentgyörgyi Sepsisziket. Az első meccsen a rendes játékidőben 3-3 volt az eredmény, hosszabbításban 4-3-ra győzött Galac. A második meccset 2-0-ra nyerték a galaciak, akik egy győzelemre vannak a címvédéstől. A párharc jövő hétfőn, június 1-én folytatódik a Szentgyörgyi Sepsi arénában. A meteorológusok szerint ma is nyárias időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárás várható, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Black Bear és Wiz Khalifa. Cheers! 7 perccel járunk 8 óra után a Wecker harmadik órájában. Május utolsó hetében járunk. Remélhetőleg szebb időjárási körülmények között zárjuk ezt a hónapot, mint ahogy volt. Meglehetősen vegyes időjárásban volt részünk ebben a hónapban, amikor még az esőre sem lehet haragudni, mert állítólag aranyat ér. Majd kiderül mennyit.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibescat promo 3+1, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egyfőre első ár mindössze 374 lej. Július 2 és 5 között ismét hatalmas buli vár a Maros parton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, T-Dani, Pilex és a Schlepp, Pogány induló, BSV és még sokan mások. Találkozunk a Vibe Fesztiválon július 2. és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ru.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak leg

0: Fontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatornarendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
6: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
7: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

Eminem és Mockingbird 8 óra 19 perc van. 20 évvel ezelőtt ezt a dalt még Grammy-díjra is jelölték, mint a legjobb rap produkció. Végül nem vitte el a díjat, de azért a jelölés is nagy dolog lehet. Gondoljunk például csak az Oscar-díjakra, hogy nem is muszáj nyernie. Nyilván, hogy óriási bravúr, hogyha elviszi az aranyszobrocskát, de már egy jelölés is elég ahhoz, hogy megdobja a filmet, annak nézettségét, vagy felkeltse a figyelmet, hogy létezik egy ilyen film, és így van ez a zene világában is. Keresztes Ildikóval folytatjuk. Most jön a holnap. Igen, már most jön a holnap. Illetve a holnap című dal.

Arinkará és Fame. 8:30 május 26-a, ezen a napon született John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész. Sok western filmben láthattuk 1979-ben bekövetkezett haláláig. Említettem, hogy szintén ezen a napon született Kádár János, kommunista vezető, belügyminiszter, miniszterelnök, az MSZNP főtitkára. A nevével fémjelzett gulyás kommunizmus időszaka ma is viták tárgya. Miles Davis, amerikai zenész, trombitás, zeneszerző is. Pontosan 100 évvel ezelőtt született, 1991-ben hunyt el. Gálvölgyi János, kossuthdíjas magyar színész, parodista, érdemes művész született még ezen a napon. Tarlós István, Budapest volt főpolgármestere. Helena Bonham Carter, Oscar-díjas angol színésznő. És 62 évet tölt a mai napon Leonard Albert Kravitz, azaz Lenny Kravitz, négyszeres Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző, multiinstrumentalista, zenei producer, színész is és rendező is. Azért ne feledjük el, hogy az Éhezők viadalában ő játszotta Cinna szerepét. Nyilván, hogy mi inkább a zenéért kedveljük őt. Itt jön negyed évszázaddal ezelőtti dala, ismét, vagy ahogy mi mondjuk, Ashment Again. Isten éltesse Lenny Kravitzet.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wanderwall Climbing Gymbe, Székely udvarhely első beltéri mászótermébe.
4: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
3: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
4: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
3: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
4: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
3: Wanderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
5: Készen állsz a repülésre? Lép ki a hétköznapokból, és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székely udvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba! Isuszerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székely udvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
6: Gyermeknapi tombola a Ne felejts fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!

España és I Wanna Be Your Wife. 6 perc választ el 9 órától. Szép lassan zárjuk a Wecker harmadik óráját is. Tesszük ezt a One Republic 2010-es dalával. All the right moves.

Medvét lőttek le Farcádban, aszfaltozzák a Kossuth utcai járdát. Megkezdődött a futszál döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Megkezdődött a bölcsődei és óvodai iratkozás első szakasza, amely június 18-án zárul. A beiratkozáskor három opciót, azaz három óvodát vagy bölcsődét kell megjelölni, és a szabad helyek függvényében veszik fel a gyermeket egyik intézménybe. Június 18-án teszik közzé az eredményeket és a megmaradt szabad helyeket, majd június 22-e és július 9-e között zajlik a beiratkozás második szakasza. Le kellett lőni egy medvét Farcádban, miután az állat többször megjelent a település utcáin. A hímőmedve a Sükőpatak medrében élt, folyamatosan a település közelében volt, 5 nap alatt 7-szer jelent meg Farcádban, méhkaptárokat tört össze, bejárt a házak közé is. Vasárnap este a méhészetnél jelent meg, amikor a helyszínre érkezett a törvény által előírt vadászokból, csendőrökből, egy állatorvosból, a katasztrófa védelem és a község vezetőségének munkatársaiból álló bizottság. A medve kilövése mellett döntöttek, az állatot a vadászok lelőtték. A Hargita megyei csendőrséghez május 22-e és 25-e között 26 lakossági bejelentés érkezett, lakott területek közelében megjelent medvékről. Ma reggel megkezdődik az aszfaltozás a Kossuth Lajos utca járdáin. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint ma a páratlan oldalon lévő felület burkolásával kezdődik a munka. A gépjárműforgalom számára az aszfaltozás nem fog korlátozással járni, a parkolóban időszakosan néhány hetet el fognak foglalni a munkagépek. Szintén ma kezdődik a Házrezső Múzeum melletti körforgalom felújítása, ezen a héten a felületet előkészítik aszfaltozásra, jövő héten terítik le az aszfaltszőnyeget. Reggel 7 és délután 17:30 között.

0: A forgalom irányítva lesz. Folytatódott a megyei labdarúgó bajnokság. A felsőházi rájátszás negyedik fordulójának eredményei: Szentegyházi Vasas, Csíkszent Simon 1-4 és Agyagfaldi Lendület, Székelyudvarhelyi Olimpiákosz 1-5. Az alsóház eredményei: Maroshévízi Promoresul SK, Borszéki Bükk 2-0, Csíkszentmárton, Székelyudvarhelyi Rosszil 2-0, Zetalaki Fenyő, Székelykeresztúri Egyesülés 3-2, a Valánbányai Bányász csapata szabadnapos volt. Megkezdődött a teremlabdarúgó bajnokság döntője. A címvédő Galaci United kétszer is legyőzte a Sepsiszentgyörgyi Sepsisziket. Az első meccsen a rendes játékidőben 3-3 volt az eredmény, hosszabbításban 4-3-ra győzött Galac. A második meccset 2-0-ra nyerték a galaciak, akik egy győzelemre vannak a címvédéstől. A párharc jövő hétfőn, június 1-én folytatódik a Szentgyörgyi Sepsi arénában. A meteorológusok szerint ma is nyárias időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárás várható, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az Alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
2: Van optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanata.
5: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves pónilovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dino parkja, ahol a makettek 80

80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon. Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon. Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jóllétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.

Teddy Swims és Lose Control. 9 óra után járunk 18 perccel. Éppen nézem, hogy milyen események kötődnek a mai naphoz, milyen eseményeknek vannak az évfordulói a mai napon. 1966-ban ezen a napon hunyt el Tamási Áron. A nevét azt hiszem nem kell bemutatni, itt mi nálunk is utca és tanintézmény is viseli a nevét. De úgy mesélték olyanok, akik ott voltak a temetésén, hogy hű, az mennyi ember volt, és azért gondoljuk el, 1966-ban akkor az akkori rezsima az ilyen nagy számú gyülekezés nem nézte jó szemmel, de hát nem volt mit tenni. Mesélgetnek, igen, vannak olyanok, akik tényleg ott voltak, és tudnak mondani egyet mást. 1980-ban Farkas Bertalan az első magyar űrhajós ezen a napon indult el a világűrbe a Soyuz 36 fedélzetén. 2006-ban pedig, Öcsödi beszéd mond valamit? Na, hát az pontosan, napra pontosan 20 évvel ezelőtt volt, ugye Gyurcsán Ferenc záró beszédet mondott az MSZP frakció zárt ülésén, melyen, hát nem kicsit nagyon, ugye alpári kifejezéseket használva elmarasztalta saját kormánya teljesítményét. A beszéd amúgy csak jóval később, szeptember 17-én került nyilvánosságra, lett és vízhangja, emlékszünk mindannyian.

Felix Jén és Jenny, 9 óra múlt 27 perccel. Nem sokkal ezelőtt, nincs aztán egy órája, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat kiadott egy prognózist a következő 4 hétre. Nos, a meteorológusok előrejelzése szerint az elkövetkező 4 hétben az évszakhoz, vagy az évszakos átlaghoz képest magasabb hőmérsékletre lehet számítani, miközben a csapadék mennyiség az ország nagy részén elmarad a megszokottól. Az előrejelzést a mai napon tette közzé az Országos Meteorológiai Szolgálat május 25 és június 22 közötti időszakra vonatkozóan. Tehát mondhatni, nyárias időjárásban lesz részünk. Tehát épp ideje volt. Kezdődjön a végtelen nyár, ami amúgy véges lesz, de jól hangzik, hogy végtelen. Endless Summer, Alan Walker és Zach Abel.

Sam Fender és Olivia Dean, Rain In Me, 3:40 lesz 2 perc múlva. Oscar díjas zenésszel folytatjuk, ami ugye meglepő, filmdíjat kap egy zenész, igen, hiszen a filmekben azért gyakran szerepelnek betét dalok, sőt, zene nélkül el sem tudunk képzelni egy-egy filmprodukciót. Elton John pedig elmondhatja magáról, hogy nem egy, de két Oscar díjat tud a birtokában. Egyet az 1994-es Oroszlán király egyik betétdalával, a Can You Feel the Love Tonight-tal szerezte meg. Érdekes módon a dal azért nem tarult a slágerlistákon, az amerikai slágerlistán mindössze a 14. helyig jutott. Az angol toplistán jutott a 14. helyig, az amerikai toplistán pedig a 4. Ennek ellenére nem csak hogy Oscar díjat nyert 1995-ben, hanem még a Golden Globe díjat is zsebretette a legjobb betét dalért. Ismerős dal, Can You Feel the Love Tonight?

0: like music. Star reklám.
1: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székely udvarhely első beltéri mászótermébe.
2: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
1: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
2: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
1: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
2: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
1: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
3: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen? Tömés? Nem probléma. Itt a megoldás. Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted? Mert minden gyermek mosolya számít.
4: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
5: Gyermeknapi tombola a Ne felejts fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab, egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Lemondott a kulturális miniszter, felújították a gyárfás kúriát, kikapott a magyar hoki válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Lemondott tisztségéről Demeter András István kulturális miniszter. A tárcavezető a miniszterelnöknek címzett levelében közölte, felkérte az illetékes ügyészséget annak a hangfelvételnek a kivizsgálására, amely a napokban került nyilvánosságra. Lemondó levelében Demeter András tiszteletéről biztosította az ügyvivő kormányfőt, megköszönte a kabinet támogatását és reményét fejezte ki, hogy az ügyben kiderül az igazság. Az előzményekhez tartozik, hogy hétfőn egy lap közé tett egy hangfelvételt, amelyen a kulturális miniszter trágár hangnemben beszél a kisinyovi rádió évekkel ezelőtti megvásárlásáról. A felvétel nyilvánosságra kerülése után az RMDS is felszólította a minisztert a távozásra. Több erdélyi magyar színházi ember is Uniter díjat kapott tegnap este. A Román Színházi Szövetség legrangosabb díjai közül a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat Pálfi Tibor vehette át a Rinocéroszok című előadásban nyújtott alakításáért. Rendezői életműdíjjal ismerték el Tompa Gábor munkásságát, míg a George Bánu díjat Boros Kinga teatrológus kapta az erdélyi színházi életet elemző kritikáiért. Az Uniter gálán a Marosvásárhelyi Színház Háza blokkok között című előadásának rendezője Radu Afrim vehette át a legjobb rendezésért járó Lucian Pintilie díjat. Átadták a felújított gyárfás kúriát Székelykeresztúron. A beruházás azután valósulhatott meg, hogy az önkormányzat sikeresen pályázott az Európai Beruházási és Projektek Minisztériumának hívogató Románia országjáró örökségvédő programjában. A munka 2024-ben kezdődött és a tervezett ütemben haladt. Az átadási ünnepségen egy 50 évre lezárt időkapszulát is elhelyeztek a kúriánál, ebbe székelykeresztúri diákok alkotásai kerültek, a Petőfi kultuszhoz és az épület történetihez kapcsolódó versek és írások. A felújított gyárfás kúriában a jövőben állandó és időszakos kiállítások, közösségi tér, kávézó, valamint vendégszobák is helyet kapnak. Befejeződött a labdarúgó Superliga felsőházi rájátszása, az eredmények Kolozsvári CFR FC Ágyes 1-1, Kolozsvári Universitátia Dinamo 1-1 és Rapid Krajovai Universitátia 0-0. Lejátszották az osztályozók odavágóit is, a Kindia Dürgoviste 3-3-at játszott a konstancai Fárullal, a Hermannstadt 3-2-re

0: nyerte a Voluntár ellen. A visszavágókat jövő vasárnap és hétfőn játsszák. A Konferencia Ligában való indulás jogáért az FCSB 4-3-ra legyőzte az FC Botosánt hosszabbítás után, és készülhet a pénteki Dinamo elleni meccsre. Bent maradt a magyar férfi jégkorong válogatott az elitben, ez már korábban eldőlt, tegnap az Egyesült Államok ellen játszott a Svájcban zajló jégkorongvilágbajnokságon a csapat. Az amerikaiak 7-3-ra nyerték meg a találkozót, ma 13 óra 20 perckor a Lettország elleni találkozóval zárja szereplését Magyarország az idei hoki VB-n. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses, nyárias idő lesz térségünkben, csapadék nem várható, a széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek akár 25 fok körül is alakulhatnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibescot promo 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egyfőre első ár mindössze 374 lej. Július 2 és 5 között ismét hatalmas buli vár a Maros parton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmar, T. Dani, Pilex és a Schlepp, Pogány induló, BSV és még sokan mások. Találkozunk a Vibe Fesztiválon július 2. és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ru.
3: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
6: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát.
7: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404.

0: így 666.
1: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: 10 óra után járunk 18 perccel, így egy kicsit, amíg a vendégünkkel készültünk az adásba lépésre, így próbáltam összegyűjteni, milyen hegyes dolgokat ismerek. Hát van, hogy a hétvégén felmegyünk a hegyekbe, ugye a Hip Hop Boys-tól, vagy sokkal régebbi szám, hogy gyere, gyere, gyere ki a hegyoldalba, stb. Stb. Hát valami ilyesmiről lesz szó, nem kötjük zenéhez, de valószínűleg, hogy akik részt vesznek abban a programban, amiről beszélni fogunk, azok amúgy olyan dalos kedvűek lesznek. Tehát megtisztítják a madarasit, ezt a címet adtuk a beszélgetésünknek. Vendégünk pedig Madár Zsolt, a Hargita megyei tanács keretében működő Hargita hegység közösségi fejlesztési társulás igazgatója. Jó hosszú név, ezt nem lesz könnyű megjegyezni. A téma pedig, hogy 200 gyerekkel készülnek a madarasi Hargita megtisztítására. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Na, a hír megjelent, ugye a hírügynökség, az Adger Press adta közre, és ezt a címet is adta neki, hogy Hargita, kettős pont, nyilván a megyére érti, 200 diák fogja megtisztítani a madarasi Hargitát egy, hát ilyen ökológiai akció keretében, mondhatjuk ezt így?
1: Mondhatjuk azt, igen.
0: Miről van szó, mert azért... Nem mindenki rendben. Szokott így 200 gyerekkel. Vannak akciók?
1: Üdvözlöm én is a rádió hallgatóit. Hát tulajdonképpen itt egy különleges projektről van szó. A Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás 2024-ben pályázott meg az országos az AFEME-től egy olyan pályázatot, amely tulajdonképpen 500 ezer lej értékben biztosítja két éven keresztül diákok foglalkoztatását környezetvédelmi programok keretében. A mi pályázatunk a meghirdetettek között az egyik legjobb pályázat, hisz a legtöbb gyereket is foglalkoztat. Két éven keresztül ezért szent egyházi diák van bevonva a foglalkozásukba. Ez körülbelül 18 programot jelent, a megtisztítjuk a madarasit programunk, az az egyik ezek közül, ugye? Itt arról van szó, hogy egy lejársi szezon után ki szeretnénk vinni a gyerekeket a Hargitára, természetesen jól megszervezett körülmények között, és az ott megmaradt, esetleg össze nem gyűjtett szemetet szeretnénk összeszedni, és leszállítani a madarasi Hargitáról. Már ugye a projektünk neve is az, hogy az erdő, mint fenntartható és megújuló energiaforrás. Tehát ez a rész is a Sok Mar program mellett helyet kell kapjon benne, hisz az erdők tisztasága az nagyon fontos. Tehát nem csak az erdőt nem csak vágni kell, kitermelni kell, vagy esetleg csak a turizmusnak úgymond felhasználni a különböző helyszíneit, hanem ezt ugye meg is kell óvni, időközönként meg kell takarítani.
0: Azt szokták mondani, hogy a jó turista, az igazi turista azért az vigyáz a természetre. Tényleg megnézi, hogyha eldob valamit. És mi, hát Hargita megyei székelyek azért szeretjük azt hinni, vagy magunkat ugye elképzelni, hogy igen, mi ilyen emberek vagyunk, és akkor ugye, ha már itt volt a Somlyói Bucs, ugye hányszor megy a román médiában, hogy tessék, itt volt 300 ezer ember is, és hol a szemét, mert nem hagytak szemetet. Ugyanúgy gondolom ez érvényes a Hargitára is, hogy nagyon szükséges egy ilyen akció, vagy más
1: ugye,
0: a cél?
1: Azt tudni kell ugye, hogy a madarasi Hargita, megye, de amúgy országos szinten is az egyik leglátogatottabb, és sok, mondhassuk azt, hogy több szinte 100 ezerre rugó turistát is fogad egy szezonba, és nyilván, hogy egy ilyen helyen, ahol ennyi ember megfordul, ha minden szemetet összeszednek is marad. Tehát vannak rejtett helyek, vannak erdő részek, ahol ott maradnak a szemetek, ahol esetleg a panzió tulajdonosok, a vendéglátók úgymond nem mennek ki, vagy nem érnek rá összeszedni. Mi az ilyen helyeket szeressük. Nagyon fontos az is, hogy a csúcsfele, a üdülőtereptől a csúcsfele vezető útszakasz is, ugye az egy híres útszakasz, tehát az viszont fel a székelyek Szenthegyének a tetejére, tehát mindenképpen ott is akad szemét, és azt is meg szeretném tisztítani. Természetes, hogy egy turista ide látogat, és ha egy tiszta helyszínen túrázik, az egy más élmény átér haza, mint hogyha az út mellett szemetek lennének. Nem azt mondom, tehát ez nem így van, hogy most a madarasi Hargita szemetes, mert azt nem mondhassuk, hogy szemetes a madarasi Hargita, de szeretnénk mindenképpen hozzájárulni ezzel, ami ott maradt, az összes.
0: Jó, szentegyházi diákokról van szó?
1: Igen, a projekt keretében, ugye amikor indult a projektünk, akkor fontos dolog volt, ugye a Hargita Hegység Fejlesztési Társulás 17 tagtelepülései közül egy olyan tagtelepülés választunk, ahol 1-től 12. osztályon

0: vannak diákok. Már ez adta úgymond a maximum pontot a projektünknek, és csak szerintem, ha az a településünk, ahol 1-től 12. osztályig van, már ugye ebben Csíkszerede, a Székelyudvarhely nincs benne, mint a település.
1: Udvarhelyiek, csíkszeredaiak, és gyakran látogatunk fel a hegyre, és simán elképzelhető, hogy azért mi is szemetelünk, nem járna nekünk is egy kis munka?
0: ez úgy volt mindenképpen a szervezés, ez úgy volt, hogy hónap 20-ai, tehát a múlt hétig lehetett jelentkezni, megadtuk a lehetőséget a projekt keretén belül, hogy esetleg civil szervezetek, különböző társulások jelentkezhetnek erre az akcióra. Volt is, tehát a hegyi mentő kollégák, a vadásztársulat, amelyik ott tevékenykedik, és az ott jelenlévő vállalkozók, meglepően sokan megkerestek, hogy nemhogy csak szemetet szednének, hanem be is kapcsolódnának, és hozzá is adnának úgymond ehhez az akcióhoz.
1: Mikor, meddig lehetett csatlakozni? Kik csatlakozhatnak? Hogy ment a felhívás? Mennyire volt sikeres a diákok bevonása?
0: Május 20-a alapjáraton ugye a projekt keretében a kötelező 200 diák az alapból ugye az mennie kell, viszont adtunk lehetőséget. Hát az mennyire volt sikeres a felhívás? Csatlakoztak. Én az őszinte igazság, hogy többre számítottam, viszont mindenkinek ugye ez egy hétköznap dolga van, de attól függetlenül, akik jelen vannak a Madarasi Algitán, és itt tényleg gondolok a vállalkozókra, a vendéglátósokra, azok ott fognak lenni, tehát alapjáraton, akik úgymond szolgáltatást végeznek, és mondhatom azt is, hogy szemetet is termelnek, tehát azok mind ott lesznek.
1: Senki nem találta fel a spanyol viaszt, ugye? Gondolom, hogy ez sem egy olyan, de volt még ez hasonló?
0: Nem tudok ilyenről. Ugye nekünk a pályázatot bele kellett foglaljunk egy ilyen nagymértékű személyszedési akciót, mivel ugye 1000 gyereket mozgat meg a pályázatunk a 2 év alatt, ezért kellett olyan helyszínt találjunk neki, ami ténylegesen szükséges úgymond a megtisztítása, és Hargita fürdő, Madarasi Hargita közül kellett választunk, a Madarasi Hargitát választottam, a következő lehetőség, a következő alkalomkor pedig a Hargita fürdőre is, ha belefér a pályázatba, akkor szeretnénk egy ilyet. A pályázatban nagyon sok program van benne, kezdve a Duna-deltai látogatástól, a vízbiológiától, kezdve az erdei patakjainknak az élővilágától, tehát halbiológusok kifogják a halat, megvizsgálják a gyerekekkel, felboncolják, amelyik megnézik az életműködést, tehát egy nagyon-nagyon komplex pályázat, ilyen nincs is, és mi azt szeretnénk, hogy a gyerekeknek átadjunk mindenféle olyan tudást. Ugye én is erdőmérnök vagyok szakmámból kifolyólag, és én tudom azt, hogy mennyire szükséges az, hogy a gyerekek tudják, ne csak az erdőbe sétáljanak, hanem érezzék annak a fontosságát, megőrzésének a fontosságát, érezzék azt, hogy tenni kell az erdőjét, ne csak vágni, be kell kapcsolódni az erdei programokba, már hosszú távon, főleg mi, ahol az erdők jelentik a megye legnagyobb részét, hosszú távon fenn kell tartsuk ezeket az ökológiai erőforrásokat.
1: Mondjuk ez nem olyan, hogy városi gyerekeket visznek ki a természetbe, akik talán, mit tudom én, az erdő alatt legfeljebb a ezt értik, mert nem tudják, hogy milyen. A szentegyházi diákoknak valószínűleg azért nem kell bemutatni a Hargita
0: a szentegyháziaknak nem.
1: De még udvarhelyeknek, csíkszeredaiaknak sem.
0: A megye nem abban a helyzetben van, hogy gyerekek nem jártak erdőre, tehát.
1: Azért 200 gyereknek a koordinálása az felelősségteljes is?
0: Igen, a 200 gyerek koordinálása az úgy történik, hogy ugye mondtam, a hegyi mentő kollégák is becsatlakoznak. Ezzel a 200 gyerek csoportokra lesz osztva. Nyilván a hegyi mentők azok, akik nagyon jól ismerik a terepet, és ők majd különböző csoportokat fognak vezetni. Így fogjuk úgymond körbevenni, úgymond a megtisztítani való
1: házat. Egy kijelölt területet,
0: igen,
1: gondolom.
0: De ezen kívül ott lesz, mivel hogy erdei terepről beszélünk, nyilván Madar Hargita, tehát medve jelenléte is lehet, ezért amúgy a vadásztársulat tagjai is ott lesznek, tehát biztosítsák úgymond a védelmünket. Attól alapból, amikor 200 ember, már 200-nál több is lesz a szervezőkkel, alapból ennyi ember zajong a hegyen oda, de biztos nem jön, de sose lehet tudni, mindenre fel vagyunk készülve.
1: Biztonsági intézkedések.
0: Mindenre fel vagyunk készülve, sőt még a csendőrség, a zsandarméria tagjai is jelen lesznek a helyszínen. Őket meg szoktuk hívni, hegyi zsandárok, nekik ez a dolguk, minden szervezményünkön, a pásztornap, a Hargitán, vagy akármilyen nagy szervezmények ott vannak, az a biztonsági érzetet ad.
1: Ez pénteken.

0: az ugye, akkor 29-en?
1: Pénteken így van, pénteken 10 órai kezdettel indulunk. Kint az üdülőtelepről, most pontosan a Sugopanzió szomszédságából, vagy, de ott a csapatot meg lehet látni, tehát nagyon sokan vagyunk.
0: De ez amúgy az iskola nap, tehát szerintem a diákok szíves örömest mennek, hogy nem iskolába megyünk.
1: Jönnek, ugye ezt mindig előre, tehát több hónappal leszoktuk szervezni, általában úgy szoktuk csinálni, hogy egy zöld hét, vagy egy iskolamarsként hét, hát most pont nem az, de nagyjából ezeket szoktuk belőni, úgymond a tevékenységekre, mert ugye a diákoknak nem lehet főleg nyolcadikosokat főleg így az év végén megmozgatni annyira, már készülnek vizsgálatra.
0: Nem árt nekik ez a kicsi mozgás,
1: nem,
0: azért.
1: Ez jó levegő.
0: Friss levegő.
1: Friss levegő, így van.
0: A teljeségigényét mennyire említhetjük? Azt mondják, egy fecske nem csinál tavasz, tehát most ez az egy akciótól nem lesz tiszta madaras, de lehet, hogy igen.
1: Ugye azt is kell tudni, hogy az akciónak mivel az Agyerpressz is írt róla, tehát románsolt és beszámolt, már országos híre van, országos jelentősége van, és marc többen is a román sajtótok kértek tőlünk úgymond interjút, tehát én ennek örvendek, hogy egy ilyen akcióval ilyen szintre tudtunk emelkedni, hisz ez más fejlesztési társulásokat, más egyesületeket is, az ország bármely részé Poyanna, vagy akár a Predea környéke, vagy bárhol a tengerpartig le sorkolhat ilyen tevékenységekre, hogy ne igenis van erre akarat, és teszünk a környezetünkért. Tehát tulajdonképpen ezeknek az akcióknak ez is a lényege, hogy...
0: Jó példával járni elő.
1: Jó példával járni elő. Mi ezt mindenképpen a fejlesztési társulás keretében bármilyen tevékenységünk van, főleg az ilyen környezetvédelmi tevékenységeim, mert van több is ültessük be a horgitalt, kis horgász programunk, van egy csomó ilyen. Ez mind ugye azon túl, hogy gyerekeknek foglalkozást nyújtunk és tanítjuk, oktassuk őket, mindenképpen figyelemfelhívás is mindenki számára, hogy igenis lehet tenni a környezetünkért, lehet tenni akár árdunkért, padagunkért, és mindenért tehát.
0: De akkor ezek szerint más vidékeken, itt szóba került a Predea, Szinaja, a Brassó-Poyanna, tehát vannak, ott van a Csukás-Ecsénél a Vöröshely, tehát így vannak turisták által, Malomdombok ugyancsak ott Deresztyében Brassó mellett, tehát vannak turisták által igencsak, sőt túlságosan is túlzsúfolt helyek, ahol elkerülhetetlenül kerül ilyenkor szemét. Nincs erre annyira hajlam az illetékesek részéről, hogy gyerekek, mindenki szereti, hogyha tiszta természetet talál. Hát gyerünk akkor!
1: Alapja arra tön, ugye, tehát maga a madarasi horgitalt, az kötelezően, ugye főleg sűzetem után tisztán kell tartani, tisztán kell hagyni, tehát a vállalkozó, ők megteszik a magukért, tehát mint mondtam, hogy tehát ugye itt olyan helyszínekre is bemegyünk, ahol erdőközé.
0: De én ezt nem a hargitára, mert itt rendben van, ja. Van itt akció, nem a többire, hogy például az Agyerpressz ugye felhívta a figyelmet, emberek, látjátok, mi történik ott? Nálatok is, vagy rátok is ráférne egy ilyesmi, hogy tényleg így kell egy kicsit őket noszogatni? Annyira nem divatos náluk ez?
1: Szerintem vannak ilyen akciók, ugye tudni kell azt is, hogy nem minden akció kerül be a sajtóba, tehát ja. Nem tudnak róla. Viszont én tudok olyanról például, hogy szintén ilyen AFEMI projekt keretében a Duna-deltájában volt egy hatalmas nagy tisztítási akció, Túlcsia környékén valahol egy nemzeti park területén végeztek a diákok ilyet. Ez mondjuk össze volt kötve kutatási tevékenységgel is, tehát a vízbiológiát kutattak, de van ilyen, nem sok, már ha lenne, akkor biztos, hogy sokan többen beszámolnának, de van ilyen. Ezt összenezni kell, csinálni kell.
0: És jelezni, hogy van ilyen.
1: Jelezni, így van.
0: Tehát kell a promóció, mert gondolom vannak civil szervezetek, ilyen turisztikai egyesületek, akik ők saját maguk azt mondják, hogy gyerekek, olyan patak medreket tisztítsuk meg, stb. Az állam sem tud mindenre figyelni,
1: így van.
0: Vagy éppen nem az a prioritása neki, hát akkor mutassunk mi is jó példát.
1: Így van.
0: Akkor ez egy jó példa. Lesz folytatása? Igen.
1: Lesz folytatása. Ennek ugye alapból a pályázatunk az megy tovább, az több ilyen tevékenységet tartalmaz. Szerintem jövőre is megszervezzük, meg fogjuk szervezni.
0: Nyilván ahhoz jól jön, ha van kiírva pályázat? Vagy ha nem, akkor önerőből?
1: Pályázat kiírása nélkül is lehet ösztönözni ezt, tehát nem kell arra várni, hogy egy projekt kötelezzen erre minket, hanem meg lehet azt szervezni amúgy is. Hát most pont a projekt része, de alapjáraton programokban is be lehet foglalni az alapprogramjainkba ezt az akciót.
0: Maradt-e bármilyen más információ, ami hát...

0: Nagyjából
1: ki kéne menjen, felhívjuk a figyelmet, valami ennyiben nézzünk.
0: Nagyjából elmondtam mindent, amit tudni kell. Tehát ugye még egyszer elmondom, hogy ez nem azt akarjuk érzékeltetni, hogy a madarasi alkit olyan szemetás, hogy most életbe valgom, hogy meg kell tisztítani, hanem ami van, azt felszedjük, és leszállítjuk. Tehát ez minden takad szemét. Úgyhogy...
1: Hát gondolom, hogyha lehet egy üzenet a turistáknak, bár ők a java tudja ezt, hogy úgy hagyd azt a helyet, ahogy találni szeretnéd.
0: Így van, alapja arra tanács kellene legyen, úgymond a mozgatórugója egy kirándulásnak, tehát sőt, amit elvittél, azt vidd haza, tehát el lenne, de mindig akad másképpen gondolkozó, mindig akad úgyból sorból kilógó is, úgyhogy tehát ezt nem lehet kiküszöbölni teljesen.
1: Hát akkor szép időt kívánok, állítólag az lesz, tehát nem lesz.
0: Igen, úgy nézzük, hogy szép időnk lesz, így van. És meg lesz természetesen a résztvevőket projekt keretében egy finom bográcsos ebéddel fogjuk jutalmazni.
1: Kina természetben?
0: Tessék?
1: Kina természetben lesz elfogyasztva?
0: Igen, ez a zsugopanzió mellett lesz megfőzve, viszont bejelentkeztek különböző vállalkozók is, akik lángosítnének a gyerekeket, akik ott vannak helyszínen, lángosítnének palacsintát, tehát egyre több a jelentkező. Tehát utólag is segítene.
1: Ők is akkor amivel tudnak hozzájárulnak.
0: Persze, természetes, pozitívan, tehát meglepően tényleg nagyon sokan pozitívan álltak a dologhoz.
1: Madár Zsolt, köszönöm a beszélgetést.
0: Szívesen.

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székely udvarhely első beltéri mászótermébe.
3: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
2: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
3: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
2: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
3: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca

0: 14x55 szám alá.
1: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
2: Isuszerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió.
7: Star Rádió.
6: Star Rádió.

Lemondott a kulturális miniszter, felújították a gyárfás kúriát, kikapott a magyar hoki válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Lemondott tisztségéről Demeter András István kulturális miniszter. A tárcavezető a miniszterelnöknek címzett levelében közölte, felkérte az illetékes ügyészséget annak a hangfelvételnek a kivizsgálására, amely a napokban került nyilvánosságra. Lemondó levelében Demeter András tiszteletéről biztosította az ügyvivő kormányfőt, megköszönte a kabinet támogatását és reményét fejezte ki, hogy az ügyben kiderül az igazság. Az előzményekhez tartozik, hogy hétfőn egy lap közé tett egy hangfelvételt, amelyen a kulturális miniszter trágár hangnemben beszél a kisinyovi rádió évekkel ezelőtti megvásárlásáról. A felvétel nyilvánosságra kerülése után az RMDS is felszólította a minisztert a távozásra. Több erdélyi magyar színházi ember is Uniter díjat kapott tegnap este. A Román Színházi Szövetség legrangosabb díjai közül a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat Pálfi Tibor vehette át a Rinocéroszok című előadásban nyújtott alakításáért. Rendezői életműdíjjal ismerték el Tompa Gábor munkásságát, míg a Giorgio Bánu díjat Boros Kinga teatrológus kapta az erdélyi színházi életet elemző kritikáiért. Az Uniter gálán a Marosvásárhelyi Színház Háza blokkok között című előadásának rendezője Radu Afrim vehette át a legjobb rendezésért járó Lucián Pintilie díjat. Átadták a felújított gyárfáskúriát Székelykeresztúron. A beruházás azután valósulhatott meg, hogy az önkormányzat sikeresen pályázott az Európai Beruházási és Projektek Minisztériumának hívogató Románia országjáró örökségvédő programjában. A munka 2024-ben kezdődött és a tervezett ütemben haladt. Az átadási ünnepségen egy 50 évre lezárt időkapszulát is elhelyeztek a kúriánál, ebbe székelykeresztúri diákok alkotásai kerültek, a Petőfi kultuszhoz és az épület történetéhez kapcsolódó versek és írások. A felújított gyárfáskúriában a jövőben állandó és időszakos kiállítások, közösségi tér, kávézó, valamint vendégszobák is helyet kapnak. Befejeződött a labdarúgó Superliga felsőházi rájátszása, az eredmények Kolozsvári CFR FC Ágyes 1-1, Kolozsvári Universitátia Dinamo 1-1 és Rapid Krajovai Universitátia 0-0. Lejátszották az osztályozók odavágóit is, a Kindia Dürgoviste 3-3-at játszott a konstancai Fárullal, a Hermastedt 3-2-re nyert a Voluntár ellen. A visszavágókat jövő vasárnap és hétfőn játsszák. A konferencia ligában való indulás jogáért az FCSB 4-3-ra legyőzte az FC Botosánt hosszabbítás után, és készülhet a pénteki Dinamo elleni meccsre. Bent maradt a magyar férfi jégkorong válogatott az elitben, ez már korábban eldőlt, tegnap az Egyesült Államok ellen játszott a Svájcban zajló jégkorong világbajnokságon a csapat. Az amerikaiak 7-3-ra nyerték meg a találkozót. Ma 13 óra 20 perckor a Lettország elleni találkozóval zárja szereplését Magyarország az idei hoki VB-n. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses, nyárias idő lesz térségünkben, csapadék nem várható, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek

0: akár 25 fok körül is alakulhatnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibescat promo 3+1, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egyfőre első ár mindössze 374 lej. Július 2 és 5 között ismét hatalmas buli vár a Maros parton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, T-Dani, Vialex és a Schlepp, Pogány induló, BSV és még sokan mások. Találkozunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefestival.ru.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig

0: 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már 2 üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
2: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Zara Larsson, Can't Tame Her. Igen, a mai napon picivel tovább lehetünk együtt. Ugye nem baj. Közben persze számoljuk a napokat. A héten lesz a Bajnokok Ligája döntője Budapesten. Ez egy fontos esemény. Nyilván azért sokkal többen várják a labdarúgó világbajnokság startját, amely 16 nap, 10 óra és 34 perc múlva kezdődik. Csak azért, hogy 55 nap múlva meglegyen a világbajnoki döntő is. Jó hosszú lesz az a hónap sokak számára. Waka Waka, This Time for Africa. Ez is egy VB dal. Shakirától. Nem tudom, miért erőltetik Shakirát, hogy énekeljen VB dalokat. Nem ez a legjobb. Messze nem ez a legjobb. És nem az ideje a legjobb. Na, de hát ez van.

Maga és Cheat Girls, hold on, tartsunk ki. Tartsunk ki, főleg, hogyha nyarat várjuk. A meteorológusok már most jelezték 3-4 hétre előre az időjárást, és azt mondták, hogy a megszokotthoz képest melegebb lesz. A nyára pedig azt mondták, hogy rég nem volt ilyen forró nyarunk, mint amilyennek ígérkezik a mostani. Hát legyen is. Van Rózsa Magdinak egy Április című dal, ami nem rossz, de valahogy ezt jobban szeretem, mert hogy ez nem a tavaszhoz, hanem a nyárhoz köthető szerelem.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sorbetre.

0: biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között.
0: Órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.

0: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Lemondott a kulturális miniszter, felújították a gyárfás kúriát, kikapott a magyar hoki válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Lemondott tisztségéről Demeter András István kulturális miniszter. A tárcavezető a miniszterelnöknek címzett levelében közölte, felkérte az illetékes ügyészséget annak a hangfelvételnek a kivizsgálására, amely a napokban került nyilvánosságra. Lemondó levelében Demeter András tiszteletéről biztosította az ügyvivő kormányfőt, megköszönte a kabinet támogatását és reményét fejezte ki, hogy az ügyben kiderül az igazság. Az előzményekhez tartozik, hogy hétfőn egy lap közzétett egy hangfelvételt, amelyen a kulturális miniszter trágár hangnemben beszél a kisinyovi rádió évekkel ezelőtti megvásárlásáról. A felvétel nyilvánosságra kerülése után az RMDS is felszólította a minisztert a távozásra. Több erdélyi magyar színházi ember is Uniter díjat kapott tegnap este. A Román Színházi Szövetség legrangosabb díjai közül a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat Pálfi Tibor vehette át a Rinocéroszok című előadásban nyújtott alakításáért. Rendezői életműdíjjal ismerték el Tompa Gábor munkásságát, míg a George Bánu díjat Boros Kinga teatrológus kapta az erdélyi színházi életet elemző kritikáiért. Az Uniter gálán a Marosvásárhelyi Színház Háza blokkok között című előadásának rendezője Radu Afrim vehette át a legjobb rendezésért járó Lucian Pintilie díjat. Átadták a felújított gyárfás kúriát Székelykeresztúron. A beruházás azután valósulhatott meg, hogy az önkormányzat sikeresen pályázott az Európai Beruházási és Projektek Minisztériumának hívogató Románia országjáró örökségvédő programjában. A munka 2024-ben kezdődött és a tervezett ütemben haladt. Az átadási ünnepségen egy 50 évre lezárt időkapszulát is elhelyeztek a kúriánál, ebbe székelykeresztúri diákok alkotásai kerültek, a Petőfi kultuszhoz és az épület történetéhez kapcsolódó versek és írások. A felújított gyárfás kúriában a jövőben állandó és időszakos kiállítások, közösségi tér, kávézó, valamint vendégszobák is helyet kapnak. Befejeződött a labdarúgó Superliga felsőházi rájátszása, az eredmények Kolozsvári CFR FC Ágyes 1-1, Kolozsvári Universitátia Dinamo 1-1 és Rapid Krajovai Universitátia 0-0. Lejátszották az osztályozók odavágóit is, a Kindia Dürgoviste 3-3-at játszott a konstancai Fárullal, a Hermástedt 3-2-re nyert a Voluntár ellen. A visszavágókat jövő vasárnap és hétfőn játszák. A konferencia ligában való indulás jogáért az FCSB 4-3-ra legyőzte az FC Botosánt hosszabbítás után, és készülhet a pénteki Dinamo elleni meccsre. Bent maradt a magyar férfi jégkorong válogatott az elitben, ez már korábban eldőlt, tegnap az Egyesült Államok ellen játszott a Svájcban zajló jégkorong világbajnokságon a csapat. Az amerikaiak 7-3-ra nyerték meg a találkozót. Ma 13 óra 20 perckor a Lettország elleni találkozóval zárja szereplését Magyarország az idei hoki VB-n. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses, nyárias idő lesz térségünkben, csapadék nem várható, a széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek akár 25 fok körül is alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: magas áron? Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom

0: falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
1: Próbáld ki a Fitfield Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
2: Fitfield. Az egészségért és a szépségért.
0: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen, tömés, nem probléma. Itt a megoldás. Várunk szeretettel a Székely udvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít. Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból, és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sportutca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba!
3: Epres fagy itt, tessék. Miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilvapálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak két gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Lemondott a kulturális miniszter, felújították a gyárfás kúriát, kikapott a magyar hoki válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Lemondott tisztségéről Demeter András István kulturális miniszter. A tárcavezető a miniszterelnöknek címzett levelében közölte, felkérte az illetékes ügyészséget annak a hangfelvételnek a kivizsgálására, amely a napokban került nyilvánosságra. Lemondó levelében Demeter András tiszteletéről biztosította az ügyvivő kormányfőt, megköszönte a kabinet támogatását és reményét fejezte ki, hogy az ügyben kiderül az igazság. Az előzményekhez tartozik, hogy hétfőn egy lap közé tett egy hangfelvételt, amelyen a kulturális miniszter trágár hangnemben beszél a kisinyovi rádió évekkel ezelőtti megvásárlásáról. A felvétel nyilvánosságra kerülése után az RMDS is felszólította a minisztert a távozásra. Több erdélyi magyar színházi ember is Uniter díjat kapott tegnap este. A Román Színházi Szövetség legrangosabb díjai közül a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat Pálfi Tibor vehette át a Rinocéroszok című előadásban nyújtott alakításáért. Rendezői életműdíjjal ismerték el Tompa Gábor munkásságát, míg a George Bánu díjat Boros Kinga teatrológus kapta az erdélyi színházi életet elemző kritikáiért. Az Uniter gálán a Marosvásárhelyi Színház Háza blokkok között című előadásának rendezője Radu Afrim vehette át a legjobb rendezésért járó Lucian Pintilie díjat. Átadták a felújított gyárfás kúriát Székelykeresztúron. A beruházás azután valósulhatott meg, hogy az önkormányzat sikeresen pályázott az Európai Beruházási és Projektek Minisztériumának hívogató Románia országjáró örökségvédő programjában. A munka 2024-ben kezdődött és a tervezett ütemben haladt. Az átadási ünnepségen egy 50 évre lezárt időkapszulát is elhelyeztek a kúriánál, ebbe székelykeresztúri diákok alkotásai kerültek, a Petőfi kultuszhoz és az épület történetéhez kapcsolódó versek és írások. A felújított gyárfás kúriában a jövőben állandó és időszakos kiállítások, közösségi tér, kávézó, valamint vendégszobák is helyet kapnak. Befejeződött a labdarúgó Szuperliga felsőházi rájátszása, az eredmények Kolozsvári CFR FC Ágyes 1-1, Kolozsvári Universitátia Dinamo 1-1 és Rapid Krajovai Universitátia 0-0. Lejátszották az osztályozók odavágóit is, a Kindia Dürgovics 3-3-at játszott a konstancai Fárullal, a Hermánstadt 3-2-re nyert a Voluntár ellen. A visszavágókat jövő vasárnap és hétfőn játsszák. A konferencia ligában való indulás jogáért az FCSB 4-3-ra legyőzte az FC Botosánt hosszabbítás után, és készülhet a pénteki Dinamo elleni meccsre. Bent maradt a magyar férfi jégkorong válogatott az elitben, ez már korábban eldőlt, tegnap az Egyesült Államok ellen játszott a Svájcban zajló jégkorong világbajnokságon a csapat. Az amerikaiak 7-3-ra nyerték meg a találkozót. Ma 13 óra 20 perckor a Lettország elleni találkozóval zárja szereplését Magyarország az idei hoki VB-n. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses, nyárias idő lesz térségünkben, csapadék nem várható, a széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek akár 25 fok körül is alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én...

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít? Netán területet rendez és megbízható partnert keres már az Alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibescat promo 3+1, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egyfőre első ár mindössze 374 lej. Július 2 és 5 között ismét hatalmas buli vár a Maros parton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, T. Dani, Alex és a Slap, Pogány induló, BSV és még sokan mások. Találkozunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ru.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Nem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
8: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
9: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
8: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Közérdekű hirdetés következik.
10: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves póni lovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetesen

0: közeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
1: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sorbetre.

0: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Gyermeknapi tombola a Ne felejts fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyiz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó. Gyereknapon fagyiz nálunk és nyerj! Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.

0: területet vásárolna az önkormányzat. Lakossági fórumot tartanak a Kiskövetben. Keretet hirdeted György Hágyi. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A romániaiak többsége továbbra is a korrupció tartja az ország legnagyobb problémájának. Derül ki az INSZKOP friss felméréséből. A megkérdezettek 27,8%-a nevezte meg ezt a legsúlyosabb gondként. A válaszadók csaknem fele szerint a következő fél évben a fizetések és a nyugdíjak emelésére kellene összpontosítani, míg egy harmaduk az adócsökkentést tartaná a legfontosabb intézkedésnek. A politikai instabilitást a megkérdezettek 13,4%-a említette, az inflációt és a megélhetési költségek növekedését pedig 10,7%-uk tartja kiemelt problémának. 42 anélés lakás felépítéséhez szükséges területet vásárolna az önkormányzat. A testület mai ülésén pontosította a területvásárlási szándékot. Egy 1500 négyzetméteres területet kell vásároljon az önkormányzat a megvalósításhoz, mert csak így tudják rendezni az utak, járdák és egyéb közterületek helyzetét. A vásárláshoz szükséges becsült összeget belefoglalták az idei költségvetésbe, ma reggel pedig 4 terület telekkönyvi összevonását hagyták jóvá. Elfogadták a Városháza pontosított területvásárlási szándékát, ez tartalmazza a telek felértékelését is, ezt követően tárgyalni fognak a tulajdonossal az árról. Lakossági fórumot tart az RMDS a Betlen lakótelepen. A fórumnak az a célja, hogy a lakók közöljék mindennapi problémáikat az önkormányzati képviselőkkel.
1: Mindenki

0: ígérünk azt, hogy egy héten belül visszajelzünk mindenkinek.
1: Mondta a híradónknak Kakasi Norbert önkormányzati képviselő. A lakossági fórumot május 27-én szerdán 18 órától tartják a köztériroda előtt a Kisköved utcában. Jelen lesz Antal Lóránt szenátor, az RMDS városi elnöke, Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS frakció. Kihirdette a román labdarúgó válogatott keretét Györgye Hágyi szövetségi kapitány, aki két barátságos mérkőzéssel mutatkozik be a válogatott kispadján. Hágyi bő kerettel 33 játékossal kezdte meg a felkészülést, a bajnok Krajovai Univerzitáté csapatától 6 játékos van a keretben, melynek az egyik kapusa a kolozsvári születésű, a lengyel Legia Varsónál játszó Hindrik Otto. Románia június 2-án 20 órakor Tbilisiben Grúzia ellen játszik barátságos mérkőzést, majd június 6-án 3:40-től Velsz együttesét fogadja, szintén felkészülési mérkőzésen, a bukaresti Steaua stadionban. Megkezdődik a román férfi kosárlabda bajnokság döntője. A nagyváradi VSK és a kolozsvári UBT ma játsszák az első mérkőzés, a találkozó 19 órakor kezdődik. Meleg nyárias időjárás lesz a mai délután folyamán is, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 25 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Star reklám.
2: A Delconnect munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy

0: lappat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibescat promo 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre első ár mindössze 374 lej. Július 2 és 5 között ismét hatalmas buli vár a Maros parton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, T. Dani, Vialex és a Slap, Pogány induló, BSV és még sokan mások. Találkozunk a Vibe Fesztiválon július 2. és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ru.
2: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Jelen, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
11: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
12: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
13: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Ért.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja?
1: Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen? Tömés? Nem probléma. Itt a megoldás. Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít.
4: Isuszerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
5: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilva pálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak 2 gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó

0: szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobilstandnál is.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.

területet vásárolna az önkormányzat. Lakossági fórumot tartanak a Kiskövetben. Keretet hirdetett György Hágyi. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A romániaiak többsége továbbra is a korrupciót tartja az ország legnagyobb problémájának. Derül ki az INSZKOP friss felméréséből. A megkérdezettek 27,8%-a nevezte meg ezt a legsúlyosabb gondként. A válaszadók csaknem fele szerint a következő fél évben

0: A fizetések és a nyugdíjak emelésére kellene összpontosítani, míg egy harmaduk az adócsökkentést tartaná a legfontosabb intézkedésnek. A politikai instabilitást a megkérdezettek 13,4%-a említette, az inflációt és a megélhetési költségek növekedését pedig 10,7%-uk tartja kiemelt problémának. 42 anélés lakás felépítéséhez szükséges területet vásárolna az önkormányzat. A testület mai ülésén pontosította a területvásárlási szándékot. Egy 1500 négyzetméteres területet kell vásároljon az önkormányzat a megvalósításhoz, mert csak így tudják rendezni az utak, járdák és egyéb közterületek helyzetét. A vásárláshoz szükséges becsült összeget belefoglalták az idei költségvetésbe, ma reggel pedig 4 terület telekkönyvi összevonását hagyták jóvá. Elfogadták a Városháza pontosított területvásárlási szándékát, ez tartalmazza a telek felértékelését is, ezt követően tárgyalni fognak a tulajdonossal az árról. Lakossági fórumot tart az RMDS a Betlen lakótelepen. A fórumnak az a célja, hogy a lakók közöljék mindennapi problémáikat az önkormányzati képviselőkkel.
1: Mindenkit várunk szeretettel a Kisköved utcai téren, akinek panasza, problémája van a lakónegyedével kapcsolatosan. Mi ezeket a panaszokat listázni fogjuk, és igyekszünk, hogy mielőbb ezekben a problémákban megoldásokat találjunk. Amit megígérünk, az, hogy egy héten belül visszajelzünk mindenkinek.
0: Mondta a híradónknak Kakasi Norbert, önkormányzati képviselő. A lakossági fórumot május 27-én, szerdán 18 órától tartják a köztéri iroda előtt a Kisköved utcában. Jelen lesz Antal Lóránt szenátor, az RMDS városi elnöke, Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS frakció. Kihirdette a román labdarúgó válogatott keretét Gyorgyehágyi szövetségi kapitány, aki 2 barátságos mérkőzéssel mutatkozik be a válogatott kispadján. Hágyi bőkerettel 33 játékossal kezdte meg a felkészülést, a bajnok Krajova Universitatea csapatától 6 játékos van a keretben, melynek az egyik kapusa a kolozsvári születésű, a lengyel Legia Varsónál játszó Hindrik Otto. Románia június 2-án 20 órakor Tbilisiben Grúzia ellen játszik barátságos mérkőzést, majd június 6-án 3:40-től Wales együttesét fogadja, szintén felkészülési mérkőzésen, a bukaresti Steaua stadionban. Megkezdődik a román férfi kosárlabda bajnokság döntője. A nagyváradi VSK és a kolozsvári UBT ma játsszák az első mérkőzést, a találkozó 19 órakor kezdődik. Meleg nyárias időjárás lesz a mai délután folyamán is, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 25 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibescat promo 3+1, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egyfőre első ár mindössze 374 lej. Július 2 és 5 között ismét hatalmas buli vár a Maros parton. Ott lesz Azaria, Giulio, Valmar, T-Dani, Pilex és a Schlepp, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ru.
4: Egy RS csatorna rendszer legalább annyira fontos.

0: Egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig Önnel, mindig Önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
5: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
4: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
5: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
4: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból és irány a H-Jump Trampolin Park! Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba!
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden,

0: csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.

Területet vásárolna az önkormányzat. Lakossági fórumot tartanak a Kiskövetben. Keretet hirdeted György Hágyi. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A romániaiak többsége továbbra is a korrupció tartja az ország legnagyobb problémájának. Derül ki az INSZKOP friss felméréséből. A megkérdezettek 27,8%-a nevezte meg ezt a legsúlyosabb gondként. A válaszadók csaknem fele szerint a következő fél évben a fizetések és a nyugdíjak emelésére kellene összpontosítani, míg egyharmaduk az adócsökkentést tartaná a legfontosabb intézkedésnek. A politikai instabilitást a megkérdezettek 13,4%-a említette, az inflációt és a megélhetési költségek növekedését pedig 10,7%-uk tartja kiemelt problémának. 42 anélés lakás felépítéséhez szükséges területet vásárolna az önkormányzat. A testület mai ülésén pontosította a területvásárlási szándékot. Egy 1500 négyzetméteres területet kell vásároljon az önkormányzat a megvalósításhoz, mert csak így tudják rendezni az utak, járdák.

0: és egyéb közterületek helyzetét. A vásárláshoz szükséges becsült összeget belefoglalták az idei költségvetésbe, ma reggel pedig 4 terület telekkönyvi összevonását hagyták jóvá. Elfogadták a Városháza pontosított területvásárlási szándékát, ez tartalmazza a telek felértékelését is, ezt követően tárgyalni fognak a tulajdonossal az árról. Lakossági fórumot tart az RMDS a Betlen lakótelepen. A fórumnak az a célja, hogy a lakók közöljék mindennapi problémáikat az önkormányzati képviselőkkel.
1: Mindenkit várunk szeretettel a Kiskövet utcai téren, akinek panasza, problémája van a lakónegyedével kapcsolatosan. Mi ezeket a panaszokat listázni fogjuk, és igyekszünk, hogy mielőbb ezekben a problémákban megoldásokat találjunk. Amit megígérünk, az, hogy egy héten belül visszajelzünk mindenkinek.
0: Mondta a híradónknak Kakasi Norbert, önkormányzati képviselő. A lakossági fórumot május 27-én, szerdán 18 órától tartják a köztéri iroda előtt a Kisköved utcában. Jelen lesz Antal Lóránt szenátor, az RMDS városi elnöke, Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS frakció. Kihirdette a román labdarúgó válogatott keretét György Hágyi szövetségi kapitány, aki 2 barátságos mérkőzéssel mutatkozik be a válogatott kispadján. Hágyi bő kerettel 33 játékossal kezdte meg a felkészülést, a bajnok Krajovai Universitátjá csapatától 6 játékos van a keretben, melynek az egyik kapusa a kolozsvári születésű, a lengyel Legia Varsónál játszó Hindrik Otto. Románia június 2-án 20 órakor Tbilisiben Grúzia ellen játszik barátságos mérkőzést, majd június 6-án 3:40-től Wales együttesét fogadja, szintén felkészülési mérkőzésen, a bukaresti Steaua stadionban. Megkezdődik a román férfi kosárlabda bajnokság döntője. A nagyváradi VSK és a kolozsvári UBT ma játsszák az első mérkőzést, a találkozó 19 órakor kezdődik. Meleg nyárias időjárás lesz a mai délután folyamán is, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 25 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Renewal Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével az Elis

0: Vision Pro-val, prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Renewal Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibescat promo 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egyfőre első ár mindössze 374 lej. Július 2 és 5 között ismét hatalmas buli vár a Maros parton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, T. Dani, Vialex és a Schlepp, Pogány induló, BSV és még sokan mások. Találkozunk a Vibe Fesztiválon július 2. és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ru.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20-szá, telefon 0758 22 88 30.
3: Jelen, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafog.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
7: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen, tömés? Nem probléma. Itt a megoldás. Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít.
4: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos

0: inkás melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak két gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonat állomással szemben a Solymosi utca egyes szám alatt és a mobil standnál is.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás keresztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.

0: Területet vásárolna az önkormányzat. Lakossági fórumot tartanak a Kiskövetben. Keretet hirdeted György Hágyi. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! A romániaiak többsége továbbra is a korrupció tartja az ország legnagyobb problémájának. Derül ki az INSZKOP friss felméréséből. A megkérdezettek 27,8%-a nevezte meg ezt a legsúlyosabb gondként. A válaszadók csaknem fele szerint a következő fél évben a fizetések és a nyugdíjak emelésére kellene összpontosítani, míg egy harmaduk az adócsökkentést tartaná a legfontosabb intézkedésnek. A politikai instabilitást a megkérdezettek 13,4%-a említette, az inflációt és a megélhetési költségek növekedését pedig 10,7%-uk tartja kiemelt problémának. 42 anélés lakás felépítéséhez szükséges területet vásárolna az önkormányzat. A testület mai ülésén pontosította a területvásárlási szándékot. Egy 1500 négyzetméteres területet kell vásároljon az önkormányzat a megvalósításhoz, mert csak így tudják rendezni az utak, járdák és egyéb közterületek helyzetét. A vásárláshoz szükséges becsült összeget belefoglalták az idei költségvetésbe, ma reggel pedig 4 terület telekkönyvi összevonását hagyták jóvá. Elfogadták a Városháza pontosított területvásárlási szándékát, ez tartalmazza a telek felértékelését is, ezt követően tárgyalni fognak a tulajdonossal az árról. Lakossági fórumot tart az RMDS a Betlen lakótelepen. A fórumnak az a célja, hogy a lakók közöljék mindennapi problémáikat az önkormányzati képviselőkkel.
1: Mindenkit várunk szeretettel a Kiskövet utca

0: a panaszokat listázni fogjuk, és igyekszünk, hogy mielőbb ezekben a problémákban megoldásokat találjunk. Amit megígérünk, az, hogy egy héten belül visszajelzünk mindenkinek.
1: Mondta a híradónknak Kakasi Norbert önkormányzati képviselő. A lakossági fórumot május 27-én, szerdán 18 órától tartják a köztériroda előtt a Kisköved utcában. Jelen lesz Antal Lóránt szenátor, az RMDS városi elnöke, Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS frakció. Kihirdette a román labdarúgó válogatott keretét György Hágyi szövetségi kapitány, aki két barátságos mérkőzéssel mutatkozik be a válogatott kispadján. Hágyi bő kerettel 33 játékossal kezdte meg a felkészülést, a bajnok Krajovai Universitatea csapatától 6 játékos van a keretben, melynek az egyik kapusa a kolozsvári születésű, a lengyel Legia Varsónál játszó Hindrik Otto. Románia június 2-án 20 órakor Tbilisiben Grúzia ellen játszik barátságos mérkőzést, majd június 6-án 3:40-től Wales együttesét fogadja, szintén felkészülési mérkőzésen, a bukaresti Steaua stadionban. Megkezdődik a román férfi kosárlabda bajnokság döntője. A nagyváradi VSK és a kolozsvári UBT ma játsszák az első mérkőzést, a találkozó 19 órakor kezdődik. Meleg nyárias időjárás lesz a mai délután folyamán is, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 25 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibescat promo 3+1, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egyfőre első ár mindössze 374 lej. Július 2 és 5 között ismét hatalmas buli vár a Maros parton. Ott lesz Azaria, Judlo, Valmár, T-Dani, Vialex és a Schlepp, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek

0: építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk. A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
0: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?

0: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
1: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
0: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
2: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székely udvarhely első beltéri mászótermébe.
3: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
2: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
3: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
2: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
3: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
2: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
4: Isuszerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Nyomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszérelé néven. Isuszérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
5: Epres fagyit tessék. Miért parancsol? Simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilvapálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak 2 gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.

0: Music. Sztár reklám.
1: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb

0: Vision Pro-val, prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
0: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
0: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves póni lovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dino parkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
3: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
1: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolja, sejmes pörkölt

0: szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sorbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján Gelateria Luna!
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Gyermeknapi tombola a Ne felejts fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj! Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Felvettünk négyet a Kelbeginek, használja. Rárak egy kis delay-t, ez cső.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt

0: és áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletben, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves pónilovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 6.

0: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfél edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfél, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon. Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
1: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
2: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
3: Reklámot hallottak!
4: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

amiket látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sorbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen? Tömés? Nem probléma! Itt a megoldás! Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít.
5: Gyermeknapi tombola a Ne Felejts Fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab, egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne Felejts Fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és

0: Az íz találkozik. Közérdekű hirdetés következik.
1: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibescat promo 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egyfőre első ár mindössze 374 lej. Július 2 és 5 között ismét hatalmas buli vár a Maros parton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, T. Dani, Vialex és a Schlepp, Pogány induló, BSV és még sokan mások. Találkozunk a Vibe Fesztiválon július 2. és 5-e között. Részletek vibefestival.ru.
3: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanata.
5: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
6: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés hősen megfáradt.
7: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
6: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
7: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
6: Légy te is hős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
8: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy

0: Kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre. Segítünk. Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Szia, drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát, és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
3: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
4: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
5: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
7: Reklámot hallottak!
8: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székely udvarhely első beltéri mászótermébe.
3: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
2: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
3: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
2: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
3: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
2: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
4: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból, és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székely udvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba! Isuszér elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székely udvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszér elé néven. Isuszér elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani. Utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalá. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a nul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom.